Ui, di ta la ta da la e di di da ya, ta ra da di di da ta la ta la ya. Oi, di di ta la, a di di di da ya, ta la di ta la la. Ta la na ta na na ta la ta di ni na, ta ra da di di ta la la, di di da ta le ti na la di di na la, o di di di na, ta di di da ta na. Oi, di ta la ta la ta di di na la, fistem ne ki sa rozbobote lege, to da je norma čavo je lege. Harum parum parum, il ho jota parum, joi, da si je le magom. De kilenc rajka muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talaj, ádridja talaj, oj, dira da talat, nala dirit nala. Oj, talala, tiridni latana, anya, anya, dini nala, da talat, na, anya. Ódridja talaj, tadridja la, da, ja, tirida talat, nala dirit nala. Oj, talaj, ja, da, ja, da, ja, dirida, ja, ja. Oj, tirida, ja, dirida talaj, ja, tirida Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na na ri di na ya.